szívünk, mert a jól ítat nem kényszer, nekem nem kell házi ségszer, vacsoráznom sem kell kényszer, sose voltam én úszön. Ami kétszázszik, csak ennyi az egész, ami kétszázszik, csak boldogságunk még, ami kétszázszik, majd ember könnyen vissza.

0: beste vijf.
1: Hallo, hallo. Elhangzott Kacsak Bajatló, Leonkavaló Bajatló operájából énekelte Környei Béla. A másik oldalon Sarjapin énekeli Maszne elégiáján. 1941. szeptember.
2: Der neue Opel Rekord. So viel Raum. So viel Temperament. Und eine Straßenlage. Rundherum ein neuer großer Wagen. Bildschön. Die große Fahrfreude. Der neue Opel Rekord.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Hogy van, Kovács úr? Képzelje, micsoda napom volt máma. Úgy kezdődött, hogy reggel bal lábbal keltem fel. A kávéházban a pincér a nyakamba öntötte az egész reggelit. Futok a villamos után, pac, hasra esem. Igyekszem be a hivatalba, bum, a fejemre zuhan egy tégla. Végre 9:30-re bevászorgok, rámordít a vezér. Kovács, maga megint elkésett, el van bocsátva.
2: Hallja, micsoda pesses ember maga.
1: Én, pesses, maga bolond. Hiszen pont ma nyertem meg egy 6 forintos államsorsjeggyel a főnyereményt 60 000 forintot.

a város, ja, turul madárra, ott van Budapest, ahol a sárga villamosok járnak, s a boltok betárnak, ott van Budapest. Ahol vasárnap rám az oktogomon vár a babám, ahol a zserba, bóba, bóba, bóba jár a mamám, ahol az ember felmászik a fára, s a turulmadárra, ott van Budapest.

másik a fára, s a turul madára, ott van Budapest, ahol a sárga villamosok járnak, s a boltok bezárnak, ott van Budapest. Ahol vasárnap rám az oktogonon vár a babám, ahol a zserba bóba bóba bóba jár a mamám, ahol az ember felmászik a fára, s a turul madárra, ott van Budapest.

0: a legszebb ajándék. A szoba dísze, a háziasszony öröme, a röltex áru.
1: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
2: Mi az Akron?
3: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
2: Mit tud az Akron?
1: Az Akron örökíró, 4 évig nem kell tölteni.
2: Mit tud még az Akron örökíró?
1: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
4: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

Nem is tudom, miért szeret. Mert furcsa, mert kedves, mert jó vagyok, sőt, komoly is, bolond is, ráhagyom. Mert így jó, mert szeret, mert szeretem, mert pontosan így kell nekem. Hogy szépe vagy csúnya, én nem tudom, csak tetszik ezt, halkan megsúgom. Hogy rossz-e, vagy néha csak gyengét szerem, mindegy, mert pontosan így kell nekem.

én éppen ezért szeretem. Mert egészen olyan, mint én vagyok, én úgy hiszem, őre áll hasonlító. Hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szavam megérti. Hogy megismerkedtünk, ez véletlen csupán, hogy együtt maradtunk, ez oly természetes. A két emberi egyforma, mint mi vagyunk, nincs ebben semmi érdekes. Érdekes, nem is tudom, miért szeretem, szeretem. Talán mert furcsa, mert jó nagyon. Bolond is, ráhagyom. Mert így jó, mert szeretem. Így kell nekem, hogy szépe vagy csúnya, én nem tudom. Hogy rossz-e, vagy néha csak gyengésztelen. Pontosan így kell nekem. Mert bolondos, szédülzés nő vagyok, oly szép ez így, hogy ő rá hallgat. Mert okos, szerény, mert szerénytelen, s én éppen ezért szeretem. Mert egészen olyan, mint én vagyok, s én úgy hiszem, őre áll hasonlító. Hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szabad

0: koncertes vagyok, akkor mondjam, mi újság.
1: Hallotta már a sógor a munakölcsének a szomszédja egy bejáró nőt, egy kiáró nővel a kutáspéletben. Ő mesélt, hogy az egész városban az a ideál idealkozó.
0: Na de ilyen, hát ez hihetetlen.
1: Maga hol járt ilyen sokáig, Fizek úr, hogy nem látta?
0: Én utazgattam, vidéken voltam.
1: Ilyen hamar kiszabadult?
0: Igen, szerencsém volt. Mondja, mikor lett egy.
1: Honnan tudjam, nem vagyok jós.
0: Már bizony látni szeretném.
1: Szeretném, a hátam köszönjük.
0: Jöjjön fel öregem itt, az emeleten jobbra lakom én rét.
1: Tudom is tőlem igényeltek ki a lakást. Hogy van a kedves családja?
0: Köszönöm még

0: Zender Bremen, de Goldene Sieben, Ernst, Hanneke. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met een fox. De Goldene Sieben speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied, het schaduwachtig lied, Deep Purple.
1: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

havar, mert már a húsomba mar. Ez volt a vesztünk mind, a kettőnk veszte, e csillagos mély forró május este. Mert ahogy ott

Ez lett a veszted mind, a kettőnk veszte. Ha lelkünk egybeforrott, akkor este.

0: Halló, fölvéve 1542. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Ki mint vett, úgy arat, 6 forintos államsorsjeggyel 60 000 forintot nyerhet.

éget jár, csupa tűz és lobogás minden pár, te is perdi, drágám, közelebb ár, ha maradd azt a cicipiti csóposszát, ugye érzed az a ne ritmusát, ahogy minden porcikád járja át, ez az új tánc könnyű, de csuda jó, csupa pályig és a szerelem ringadó, mámorba táncba szédülünk, hisz úgyse szép most az életünk. Aki él és mozog, a swinget jár, csupa tűz és lobogás mindent vár, te is perdi, drágám, közelebb hár, ha maradd azt a cicipiti csókosszát.

Kanadában vár ránk egy édes kis lokál, hol minden este halkan finom jazzben rincs a szár. A peskő gyakran durran, a szaxofon dalol, csak kedvünk majd kicsurran, míg a könnyű muzsika szól. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden vár. De ismerd, drágám, közelebb áll, ha maradd azt az icipiti csókosszál. Ugye érzed az a ne ritmusát, ahogy minden porcikát járja át. Ez új tánc könnyű, de csuda jó, csupa bláj és a szerelembe ringató.

most az életünk. Ha marad, azt az icipiti csókosszát.

Pardon, most egy percre álljon meg a képő. Most egy nő mondja el a magánügyét. E kis diszkrét énekem, én egy úrhoz címezem.

Kicsiszívem súg meg azokát, hogy minek halasztod, hiszen tudod azt, hogy nem bírom tovább.

0: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.
1: Tavonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol, a viszontlátás reményében, Károly.
2: Kapitkopán honvéd üzenem Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jól vagyok, szeretettel csókolok, a viszontlátásra.
3: Richter Rudolf honvéd üzeni Losantra kedves feleségének, kislányának, szüleinek. Jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
4: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

álmodom, semmit se ígérsz, nem fogadkozó. Romantika sincs, rám ezeknek nincs hatásom.

Siófoka nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.

0: Az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.
1: Úrszke rádió na vonja Budapest 1, vitkél a szlovenské správy. Pozsonyské rádió dňa 23. decembra večer v rámci slovenskej relácie o 19. hodine zrejme na rozkaz úradu propagandy na oko ostrým, avšak čo do obsahu bezobsažným vysielaním zautočno na uhorské úrady.

Édes rózsám, szeretsz-e? Hogyha szeret, miért nem mondod meg? Nem három alma, hatalma, nagy a szívnek hatalma, és ez ellen tenni nem lehet. Mióta szíved a szívemet összetörte, nékem keserű a császár körte. Megy vagy cseresznye, mondd meg végre, szeretsz-e? Mert ez tovább így nem megy.

cseresznye, édes rózsám szeretsz-e, hogyha szeret, miért nem mondod meg? Nem három alma hatalma, nagy a szívnek hatalma, és ez ellen tenni nem lehet. Mióta szíved a szívemet összetörte, nékem keserű a császár körte. Megy vagy cseresznye, mondd meg végre szeretsz-e, mert ez tovább így nem megy, megy, megy.

Kovács Ferenc cukrászdája Siófok vasúti korzón. Legszebb, legkellemesebb, legárnyasabb uzsonnázó hely. Figyelmes kiszolgálás polgári árakkal.

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Achtung! Sie hören jetzt den ersten Teil des Schlagerpotpourris Alles hört zu, gespielt von Corny Ostermann mit seinem Tanzorchester auf einer Kristallschallplatte.

0: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehellett, tökéletes szájápolás.
1: EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.

pici kedves szóval, drágám, könnyen leveszel a lábamról. Bármi rosszat tettél, kicsit mosolyogsz, amivel aztán minden jó lesz. És ebben csak is

egy icipici kedves szóval, drágám, könnyen leveszel a lábamról. Bármi rosszat tettél, kicsit mosolyogsz, amivel aztán minden jó lesz, és ebben csak is a

0: Egy pohár, két pohár, még a bor egészségére válik.
1: Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóim, üzeneteket közvetítettünk a Nemzetközi Vásár stúdiójából. Most pedig a gazdálkodás kezdeteiről beszél Kislégi Nagy Dénes egyetemi tanár a közművelődési előadás sorozat keretében.
2: A szalonbelieknek nagyon tetszett, hogy már többször elmondtam a rádióban azokat a beszélgetéseket, amelyeket velük odahaza folytattam. A napokban levelezőlapot kaptam hazúról, tudatták velem, hogy János bácsi néprádiót vett, és legközelebb, ha a rádióban beszélni fogok, gondoljak rá, hogy mind ott ülnek együtt nála az öreg Kristóf, Buzgó Gábor, többi barátaim, akik hogy szívesen tanulgattak tőlem egyetmást abból, ami az én tudományom, csak minek viszont én is oly sok örömet és tanulságot köszönhetek.

zene, de nálam a klasszikusnak van csak helye. És hogyha villámokat tór a szeme, akkor sem táncolok bugi-bugi. Nékem a swing is olyan szörnyű fura, rendkívül bosszantó a sok figura. Elvége én vagyok a lábam ura, keressen el hát más valakit. Homlokom már csupa rány, ha azt hallom, hogy szambatán, stam-tam dobként szól a szív, már remek.

0: tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

vártam soha arra, hogy majd egyszer visszakérhetem. Szeretnék beszélni erről velem. Más bármit kérhet, csak ezt

Du, was kennst du?

és hogyha csak eszembe jutsz, aznap könnyes az éjszakám. Sokszor álmodom én, hogy még ott vagyok nálad, s mikor leszáll az alkonyat, én még most is csak téged várlak. Én bevallom azt is, hogy holtomig

Én keresek egy ember, egy férfi. Hogy mi az oka ennek, nem értik.

Megenged egy percre, ha kérem, hogy ide üljek önhöz, remélem. S ha maga felé nyújtom a számat, én nem tehetek róla, bocsánat. Thank you.

Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt-Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288,5 méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor, Budapest 2.

0: Az időjárás, amiért annyit, de annyit aggódtunk az elmúlt napokban, most nagyon kedvező. Tegnap este ugyan néhány órás eső áztatta a pálya talaját, de éjfélre az eső elállt, és most a mérkőzés megkezdése előtt enyhe, kellemes, teljesen ködmentes az idő, sőt néha-néha előmosolyog még a bágyat novemberi nap is. A stadion főárva után a mérkőző csapatok tiszteletére az angol és magyar, a játékvezetőjére pedig a holland zászlói meg. És most rohantik Wembleyben 105.000 néző előtt a magyar himnusz.
1: Balaton leglátogatottabb fürdője Siófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.

vagyon, kereken, hogy mi a bajom, mi az, ami engem tönkretesz. Elfújok valahova, ha valahol valami kis nőcske.

a sok nő rajtam, nem tudom mi ez. Csak úgy érzem, hogy na-na, ennek de rossz vége lesz. Én minden nőnek tetszem, jaj, üldöznek a nő. Hát gyönyörgöm, hogy hagyjanak már békén ők. Rendben van, elismerem, hogy a fejem meg a szemem rettentően szép. Tény, hogy a kicsi hamis alakom is csinos, na de

A sok nő rajta, nem tudom ki ez, csak úgy érzem, hogy na-na, ennek de rossz vége lett, én minden nő.

Üdelek kedvesém ellen. Nézd a szemembe. Én tudom, hogy fáj a búcsú.

lennék, hogy még egyszer a szememben ég. Ezek nem könnyű percek,

társ, légy okosabb, mi nem sírunk, ezt nem szabad. Mosolyogj, mintha nem fájna, mosolyogj még egyszer.

Látod így, és most menj el, ilyen mosolygó szemmel, mindig így fogok gondolni rád.

0: ne csodálkozzon. Ami érdekes a világon történik, arról írásban és képben beszámol a Dolgozó világlapja. Tudomány, szórakozás, humor, rejtvények, sporthíradó. Egész heti szórakozás nyújt. Minden család heti lapja a Dolgozók világlapja.
1: Hier herreizend Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter. Speciaal bestemd voor alle land- en rijksgenoten buiten het vaderland. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjét Dollinál veszi, vagy Dolly csinálja. Baros utca 102.

Élingalan szól a harang, ébreszt a munkához, albusz panna örömmel lát a mosáshoz. Elővesz egy albusz szappan, délfelé már végez, a ruhája illatos és hófehér lesz, hogy a háza fejtetőre ne álljon, nagy mosáshoz albusz szappant használjon. Kinek drága az ideje, s kedves a ruhája, vegyen albusz harang szappant, úgy vigyázzon rája.

Kilingolang szól a harang, ébreszt a munkához, albuszpanna örömmel lát a mosáshoz. Elővesz egy albuszappan, délfelé már végez, a ruhája illatos és hófehér lesz, hogy a háza fejtetőre ne álljon, nagy mosáshoz albuszappant használjon. Kinek drága az ideje, kedves a ruhája, vegyen albuszappant.

0: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Tuke Rádió, Svobodna Evropa. Glasov na Svobodna Bulgária.
2: Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
3: Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski.
4: Hlási sa vám hlas Slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.
5: Szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts drága házi tündér.
6: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát. Vim, megtisztít vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a Vim előtt országszerte leveszi a süveget.

Lombos fákon rigó fészek, nem lennék én sosem részeg, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél. Tudják jól, hogy hibám is van, pezsgőt is csak azért ittam, szívem érted fáj, mert te mással futottál. Más a te rossz természeted, másnap megunja, nálad az én szerelmemnek van csak rutinja. Lombos fákon rigó fészek, nem lennék én

Lombos fákon rigol fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél. Tudják jól, hogy hibám is van, pezsgőt is csak azért ittam, szívem érted fáj, mert te mással futottál. Más a te rossz természeted, másnap megunja, nálad az én szerelmemnek van csak rutinja.

szeretlek téged nagyon-nagyon, azóta, hogy megláttalak. Ilyennek képzeltelek mindig.

mondjak néked, nem is tudom, semmi sem új a nap alatt. Szeretlek téged nagyon-nagyon, azóta, hogy megláttalak.

0: Valerie krém, Valerie púder, Valerie rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.
1: A fáradt olajgyűjtéssel évente 5 millió kilogramm olajat mentetünk meg tervgazdálkodásunknak. Gyűjtsd a fáradt olajat! Átveszi az Áfort ásvány olajforgalmi vállalat.

legszívesebben mol lefeküdt én, de nem ízlik lefeküdni. Na-ho, ma inkább egy helyes kis kocsmában még, vagy három-négy fröccsöt inni. Oh.

Darwitz cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garvicnál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.

0: Maria Giulia, di Armonincia, Botraceri, cioè de Mollus.
1: Nekem a csendorendem esetem, legyen az lárva baj eszerem.

Lábon érkül élni, ajha nincs a boszkás, ericsaj, de bajos. Nekem a csend a rendem esetet, legyen nagy lárva zaj esetet.

0: gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Új fények, új szórakozó helyek várják a dolgozókat, ahol olcsón ehet, olcsón ihat, remekül pihenhet, kellemesen szórakozhat. Ha pedig sietős a dolga, ugorjon be egy népbüfébe. Mindenütt jól fogja érezni magát. Üzemek a város minden részében.

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drága kővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

0: Szuperkóra szóródobozban. Szuperkóra porfúvódobozban. Kóra moly halál. Egy évig hatékony.
1: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Az ünnepek alatt Kárpátalján jelentős havazás volt, és jelenleg 20-40 cm-es a hótakaró vastagsága. Az ország többi részén csak hófoltok találhatók. Pécs környékén és a mecsekben kisebb hófúvások voltak. Hólánc és lapát feltételül szükséges Kárpátalja egész területén, valamint Pécs környékén. De a várható időjárásra való tekintettel ajánlatos mindkettőt elvinni minden vidéki útra.
2: Van, but peace.

egy kellemes, egy jellemes, egy kellemes partnerre vágyom, aki ha szeret értem, mindenre kész. Egy érdekes, kivételes, tökéletes leány az álmom, kihez ha jövök bár,

0: Na de vágy ide, vágy oda, nem mindig tángó a szerelem. Mi a karióval?
1: Hát ez a legnagyobb szemtelenség.
0: Na hát már több a soknál, tudod?
1: Rosszabb vagy már, mint egy közös égetkos, és tagadod a csillagot, és azon kívül még nagy is a vád. Te, koromba fráter!
0: Veszélyes vagy, erre pedig nincsen okod, sértegetni sincsen jogod. Olyan vagy, mint a kedves mamád.
1: Megsértetted a mamát. Ezt nem tűröm tovább. Talán ilyen hangon veszekedni mégse lehet. Egy rendes ember ilyet nem tehet.
0: Engem veszekedni ne taníts, azt jobban tudok. Nekem már elég, én mindent unok.
1: Micsoda modor ez, és micsoda hülyeség.
0: Ez már abszurdum, te sértegetsz
1: még. Talán ilyen hangon veszekedni mégse lehet. Ezt kérlek tovább, így nem lehet.

0: Hozzád szólunk, nagy világ! A Laki Hegyi Rádió állomás kalahatása, a közvetítést vezeti Várkonyi Zoltán.
1: Üdvözlöm benneteket, új 20 kilovattos adóján a Magyar Rádió. A mai napig nagyon szűkör hallgatta a rádiót, jó készülések híján legfeljebb a főváros. Kis adóenergiával, éppen csak hogy jelezze, élünk, megszólalt Budapest és az ország hangja.
2: Halló, Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomás. Szent szeretet himnuszai. Babits Mihály előadása következik.

Fenn nap még a szüttem belehaló, s mára már a jogó kedvű vagyok. Ez a kis takítás nem esemény, ezért még kétségben nem esemény. Ma még csak folyong a válaszúton, s holnapra visszatér, biztos tudom. Azután megy minden csendben tovább, szerelmes szívettél, nincs ostobám. Ajtómon diszkréten kopogni fog, és én majd sietve elét utok. Nem kérdem, hol jártál napokon át, s minek köszönhetem e nagy csodát. Hangom már nem remek, nem könnyezem, furcsa, de túl vagyok már mindezen.

Mickey, meow, Mickey, meow, wow, wow, wow, wow, wow.

Sie beben, számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, ben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér. Mert nékem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

nekem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely. Úgy is tudom, mit akar, mit szédít a szavaival, hisz szívemben, ben, már is nagy a baj. Meghalnék én magáért, hát szeressen, hogyha ráér. Mert nekem úgy is maga kell, mit szédít a szemeivel, ha úgy sincsen szívében, számomra már hely.

Roppan gyanús, hogy szeretsz anyus, de titokzatos az eset. Szép se vagyok, gazdag se vagyok, szerelmed oka mi lehet? Tudom, hogy önzetlenül lettél velem jóba, itt piszkos anyagiak nem jöhetnek szóba. Épp ezért roppan gyanús, hogy szeret anyus, de titokzatos az eset.

gyanús, hogy szeretsz anyus, de titoktatod az eset. Szép se vagyok, gazdag se vagyok, szerelmed oka mi lehet? Tudom, hogy önzetlenül lettél velem jóba, itt piszkos anyagiak nem jöhetnek szóba. Épp ezért roppant gyanús, hogy szeretsz anyus, de titokzatos az eset.

0: ryggsäck, nämligen mikin sjösem ryggsäck. Lähet järvot niin, pois jo kengen säret niin.
1: Tutsjak jo hoitsi vaan mishvot, pestyt ischot, osir istot, mert a sivem vaan, hoit te máshol putotta.
0: Más otteros természeten, másnap megunja.
1: De nálam a tetszerelmednek vagy csak rutinja.
0: Lombos ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél.

0: lombos ágon rigó fészek, nem lennék én sosem részek, lehet nyár vagy tél, ha csak engem szeretnél.
1: Tudják jól, hogy szívám írtam, azért hiszem, mert a szívem baj, hogy te máson futottál.
0: Más a te rossz természeted, másnak megújja.

hamar, mert itt fut a pohár. Pippi, pippi, kukuricu, nem értem kivel, mire vár. Jaj, de nyakas, aztán kegyed meg maga, hogy most a dombon kapasz, a firgál.

A tepid úgy tudja már. Pippi, pippi, ha már mert kifut a pohár. Pippi, pippi, nem értem kibe, mire vár. Jaj, de nyakam, vagy

0: szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.
1: Siófokon nyaraljunk a fogasszállóban. Új vezetés, hangulatos esték, magyar-francia konyha, zene, tánc, reggelig nyitva.

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

hozzon az új esztendő minden magyarnak igazán boldog új évet. Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyart!

Megpróbáltam már minden, de oly hasztalan. Mit tudom én, hogy miért vagyok oly nyugtalan? Miért van az, hogy máma érted reszketett, s holnap már másé leszel? Bocsásd meg azt, hogy nem vagyok jó, hozzád való. Én nem vagyok már, mint illúzió. Hidd el, hogy nekem sem olyan könnyű.

0: hibáztunk mind a ketten.
1: Rossz tanácsadó a büszkeség,
0: hát örülj a

nagyon boldog vagyok. A szívem titokban majd megszakad, árván maradtam egy senki miatt.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
2: Cserélje ki sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára.